0: generation will rise. Kanda.
1: Tatra. Amistrovim Hazarta. Darhis Haikertam.